Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 13-a, csütörtök. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően, ahogy már megszokhatták, a Nemzeti Sportunk legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra, www.trtmagyar.com-ra, a friss híreink, videóink és podcastjaink érdekében.

mai hírösszefoglalón következik. Az Egyesült Államok és Irán megállapodott a Pakisztán által közvetített 60 napos tűzszünet meghosszabbításában. A jelenlegi megállapodás augusztus 17-én jár le, közölték a pakisztáni kormányzati források szerdán. Mindkét fél jelezte hozzájárulását a közvetítőknek a határidő meghosszabbításához, mondta egy a közvetítési folyamathoz közel álló forrás. A két fél azonban üzenetet vált, hogy döntsön a hosszabbítás időtartalmáról, tette hozzá a forrás. Az izraeli légicsapások több embert megsebesítettek Dél-Libanonban. Izrael Katz honvédelmi miniszter pedig nyíltan megfogadta, hogy az izraeli erőket továbbra is a Libanon, Szíria és Gáza megszállt területein fogják tartani. Izrael folyamatosan megsértette a Beiruttal kötött megállapodást, amely azt nyilatkozta, hogy fokozatosan kivonulást ír elő a libanoni területekről. A jogsértések a nemzetközi felhívás ellenére is folytatódnak, miszerint Izraelnek véget kell vetni a katonai jelenlétének a megszállt területeken. Kolumbia 3 napos nemzeti gyászt hirdetett a hétfői pusztító, 7,4-es erősségű földrengés áldozatainak tiszteletére, mivel a halálos áldozatok száma 265-re emelkedett. Legalább 3494 ember megsérült és 496 eltűnt. Abelardo de la Espriella elnök bejelentette, a nemzeti zászlókat felárpócra ereszték minden középületen és diplomáciai képviseleten. A földrengés, amely helyi idő szerint hétfőn kora reggel történt, San José del Parmerco közelében 1107 kilométeres mélységben az évszázad legpusztító földrengése Kolumbiában. Egy amerikai esküdtcég 29 millió dolláros kártérítést ítélt meg egy ír születésű ENSZ alkalmazott családjának, aki 2019-ben Etiópiában lezuhant egy Boeing 737 MAX repülőgépen, közölte a bíróság szóvivője. A polgári pert Nause Connolly Ryan, Michael Mick Ryan özvegye indította a Boeing ellen. Ryan mérnök volt az ENSZ világélelmezési programjánál, aki az Ethiopian Airlines mind a 157 ember halálát okozó katasztrófában az áldozatok egyike volt. Recep Tayyip Erdoğan török elnök megerősítette Türkiye támogatását egy független palesztin állam létrehozásában Mahmud Abbas palesztin elnökkel folytatott találkozóján, aki nagyon fontosnak nevezte a Türkiye, Pakisztán és Szaúd-Arábia közötti mekkai közös védelmi megállapodást. Szerdán Ankarában Abbas palesztin elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján Erdoğan azt mondta, Türkiye határozottan fog dolgozni egy szuverén és földrajzilag összefüggő palesztin állam létrehozásán, amelynek fővárosa megszállt Kelet-Jeruzsálem lenne az 1967-es határok alapján.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: Bemutatták a Kirgizisztánban megrendezendő 6. Nomád Világjátékok kulturális programját. A főváros Bishkekben tartott bemutatón Mirbek Mambateriev, kirgiz kulturális tájékoztatási és ifjúságpolitikai miniszter, valamint a 6. Nomád Világjátékok kulturális programjának vezetője Altinbek Maksutov osztották meg a rendezvény részleteit. Mambateriev miniszter bemutató során elhangzott beszédében hangsúlyozta az országban a izgalommal várt jelentős esemény fontosságát. Emellett kiemelte, hogy Kirgizisztán már készen áll, nagyon fontos házigazda szerepére, és hozzátette. Kirgizisztán számára ez egy rendkívül megtisztelő és felelősségteljes feladat. Augusztus 31-e és szeptember 6-a között megrendezésre kerül a 6. Nomád Világjátékok, amely a sportversenyek mellett a nomád civilizáció történelmi örökségét is a világ színpadára viszi. A játékok központja Kercsin völgyben lesz, tájékoztatott Altinbek Maksutov, a kulturális program vezetője, aki elmondta, hogy a 6 napos esemény során versenyek és mérkőzések mellett összesen 835 kulturális eseményre kerül sor. Az események helyszíneiről szólva Maksutov elmondta, a rendezvény hivatalos megnyitóját Bishkekben tartják, ám a kulturális programok központja az Isziktó térségben található történelmi Kercsin völgyben lesz. Művelet az Elihán Kuris bűnszervezet ellen. Az ankarai főügyészség által lefolytatott nyomozás keretében razziát indítottak az állítólagos haszonszerzés céljából működő bűnszervezet ellen, amelynek tagjai között állítólag Elihán Kuris is szerepel. A nyomozás keretében 49 gyanúsított, köztük a szervezet vezetői ellen adta ki elfogató parancsot. Az Ankarából irányított műveletet 17 városban hajtották végre, és összesen 123 helyszínen tartottak házkutatást. A helyszínek közül 43 közvetlen lakcímként szerepelt, míg 80 különböző helyszín, 33 vállalat különböző telephelyei voltak. Kiderült, hogy a vizsgálat nem valamelyik szociális vagy vallási tevékenységre irányul, hanem azt vizsgálja, hogy az eljárás alá vont szervezet hierarchikus, gazdasági érdekekre irányuló bűnszervezetként működött-e. Az ügyet szervezett pénzügyi cselekmények keretében vizsgálják, és hogy gyanúsítottak ellen felhozott vádak között szerepel a korrupció, pénzmosás, a nagy tőkéjű vállalatokon keresztül történő szokatlan tranzakciók létrehozása, valamint több milliárd lira értékű kereskedelmi forgalommal kapcsolatos szabálytalanságok. Végezetül. A jemeni támadásaikat fokozó húszik bejelentették az összecsapásokban, 7 tagjuk vesztette életét. Jemenben az iráni támogatású húszik bejelentették, 7 tagjuk vesztette életét az összecsapásokban a hadsereg előivel. A húszikhoz tartozó Al-Mashira televízió honlapján megjelent tudósítás szerint a jemeni hadsereggel vívott összecsapásokban elhunyt húszi tagok közül 6-ot Amran tartományban temettek el. Azonban egyelőre nem tettek közé információt arról, hogy mikor és mely összecsapásokban haltak meg. Másrészt egy írásos közleményben, amelyet Abdurrahman al-Muharrami elnökségi tanácsi tag vezetésével a délfegyveres erők adott ki, azt közölték, hogy az ország délnyugati részén fekvő Taiz és Lahis tartományaiban a huszik támadásokat hajtottak végre. A közlemény szerint a hozzájuk tartozó egységek a Taiz és Lahics frontvonalain ellenálltak a húsziknak, és heves összecsapások zajlottak. A húszik utánpótlási erőiket tűzőrségi tűzzel célozták meg. Emellett elmondták, hogy a Taiz és Lahics felé támadó húszik súlyos veszteségeket szenvedtek el, és kénytelenek voltak visszavonulni a Haifan és Tur el-Bahar frontjai felé. Az esettel kapcsolatban a húszik egyelőre nem nyilatkoztak. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Mashar Alanson Getcha Yamur című dalát hallhatják, azt követően pedig a legújabb műsorunk epizódja következik.

Ma e guajan legandas sportolóról fogunk beszélni, aki beírta a nevét a török sport történetébe. Ime a Mr. Magic, és The Turkish Prince, beszenéven ismert Semih Saygıner-nek a története, aki egy kis anatóliai kisvárosból származik, és nagy sikert ért el. Semih Saygıner 1964. november 12-én született Adapazarı'ban, Nekszabó apa és háziasszony anyja 5. gyermekeként. 6 testvérrel és középiskolás éveiben érdeklődött a biliárd iránt. Ne felejtsük el, hogy akkor a biliárd nem volt népszerű Türkiye-ben, és nem tekintették komoly sportágnak. Első sikerét 1981-ben érte el, amikor megnyerte az isztambuli biliárd bajnokságot. Ez a győzelem forduló pontot jelentett a fiatal Semih számára. Ettől kezdve a biliárd már nem csupán hobbi, hanem szenvedés. A kötelező sorkatonai szolgálat betöltés után Isztambulba költözött, egy biliárdteremben kezdett el dolgozni, hogy megélhetését biztosítsa és edzhessen is. Nappal dolgozott, éjjel órákon át edzett. Ez az önfeláldozás és kitartás rövid időn belül Türkiye egyik legjobb biliárdjátékosává tette őt. Az 1988-ban Türkiye-ben megrendezett nemzetközi bemutató verseny forduló pontot jelentett Saygıner életében. A világbajnokok ellen nyújtott teljesítménye az egész biliárdvilág figyelmét magára vonta. Bizonyította, hogy már nem csupán egy török tehetség, hanem olyan sportoló, aki a világ színpadán is megállja a helyét. Az 1991-es German Open versenyen és az isztambuli FSB-szen nagyon elért sikerei megnyitották az utat a nagyobb célok felé. Az igazi történelmi fordulópont azonban 1992-ben következett be. A berlini világkupán élő közvetítésben 3-0-ra legyőzte az év világbajnokát, Raymond Kolemanst, aki hatalmas meglepetést okozott. Ez a győzelem nem csupán sportteljesítmény volt. Saygıner kérte a közvetítés felvételét és elintézte, hogy azt Türkiye-ben is sugározzák. Másnap már mindenki ismerte őt Türkiye-ben. A biliárd ekkor kezdett el népszerűvé válni Türkiye-ben. ban feljutott a világranglista 6. helyére. 1994-ben pedig átigazolt a holland csapatbajnokságba, a biliárd egyik legfontosabb bajnokságába. Ugyanebben az évben a genti világkupán bajnok lett, ezzel feljutott a világranglista 3. helyére, és 2 világrekordot is megdöntött. 1998-ban az Antalya Kemer-ben megrendezett világkupán bejutott a döntőbe, és legyőzte a holland Gerwin Valentint, és megszerezte bajnoki témet. Ez a Türkiye-ben megrendezett esemény nagyszerű lehetőséget nyújtott a biliárd népszerűsítésére hazánkban. 1999-ben a CEP Európa-bajnokságon legyőzte a Dan Dion Nelint, és Európa-bajnok lett. Ő lett az első török sportoló, aki elnyerte ezt a témát. Az arany év volt Semih Saygıner számára. Spanyolországban megszerezte első egyéni világbajnoki témét.
Ugyan abban az évben az USA-ban világkupa győztes lett. Ráadásul Tájfun Tasdemirrel együtt Németországban megnyerte a biliárd világbajnokságot is, és ők lettek az első sportolók, akik elhozták ezt a témát Türkiye-nek. 2004-ben Tájfun Tasdemirrel együtt másodszor is világbajnok lett a válogatottak között, és megnyerte a Görögország egyéni világkupát is, ezzel feljutott a világranglista első helyére. Ugyanebben az évben Türkiye nevében futott az olimpiai fakliával. Pályafutása során 7 alkalommal nyerte meg a világkupát, egy alkalommal az egyéni világbajnokságot, 3-szor a válogatottak bajnoka lett. 25 alkalommal nyerte meg a török nagydíjat, 17 alkalommal pedig a 3-sávos török bajnokságot. Semih Saygıner nem csupán a bajnoki témái, hanem a bemutatott művészi játéka is különlegessé teszi. A biliárd szakirodalomban 42 róla elnevezett speciális ütés technika szerepel. Nem véletlenül kapta a Mr. Magic beszenevet. Az osztálynál valóban úgy tűnt, mint a varazsonna. 2018-ban Franciaországban a Dick Sharpers ellen játszott mérkőzésén 6-0-val 40 pontot szerzett, ezzel megdöntötte a világkupa rekordot. Úgy döntött, hogy felfüggeszti a pályafutását, így Semih Saygıner 7,5 évig távol maradt a nemzetközi fronttól. A 2014-es visszatérése azonban egy legenda visszatérése volt. 2015-ben török bajnok lett, 2016-ban pedig bronzérmet nyert a világbajnokságon. 2021-ben aranyérmet nyert az egyiptomi világkupán. 2023-ban újra Tájfun Tasdemirrel együtt megnyerte a biliárd világbajnokságot. Az, hogy 20 év elteltével ismét elérték ezt a csúcsot, a sportolói teljesítményen túlmutató siker volt. Végül 2025-ben a Dél-Koreában megrendezett professzionális biliárdliga világbajnokságán pályafutása 44. évében 64 évesen a döntőben legyőzte Lütfü Csenetet és a PBO világbajnok lett. Már az is történelmi pillanat volt, hogy két török sportoló találkozott a döntőben. Saygıner világbajnoki téma azonban még egyszer megmutatta, hogy az életkor csupán egy szám, az igazán fontos pedig a szenvedély és az elszántság. Saygıner nem csupán sportoló, hanem sokoldalú művész is. Színészként is kipróbálta magát, 2011-ben pedig zenei albumot adott ki, híres márkák reklámjaiban szerepelt, sikertörténetével motivációs előadókat tart, előadásokat egyetemeken és különböző rendezvényeken. 1996 és 1997 között a Török Biliárd Szövetség

Kellnük a tisztét töltötte be, és fontos szerepet játszott a Bonhoeffer Biliárszövetség és Sport AK Bayon Türkiye-ben. Szemi szájgnás kereinek köszönhetően a biliárd Türkiye-ben népszerű sport AK lett. Fiatalok ezre érdeklődést mutatnak a biliárd iránt és karriert kívánt építeni a sport AK-ban. Ma már török biliárdjátékosok tuszatjai érnek elskereket a nemzetközi prondon. Szájgnár útját követve. Ennek az örökségnek a legszebb bizonyítka, hogy Lütfi Csenet és Szájgnár találkozott a PBA világbajnokság döntőjében. Kedves hallgatóink, Szemih Szájgnár története a legszebb példája annak, hogy egy szenvedélyek álom hogyan válhat valóra. Ez az út, amely a Dapazar utcaitól a világ csúcsáig, a kávéházi asztaloktól a bajnoki dobogóig vezet, mint annyiunkat inspirál. 61 évesen lett világbajnok. Ez azt mutatja, hogy a sikernek nincs korhatára. Szemih Szájgnár pályafutása még nem ért véget, továbbra is varázslatokat teremt az asztalnál. Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy a Mr. Magic beszenevet viselő legendás sportoló büszkeséget és dicsőséget hozott a török sportnak. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont hallásra! Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Pakisztáni források szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodott a 60 napos tűzszünet meghosszabbításában. Erdoğan pedig ígéretet tett arra, hogy határozottan folytatja a munkát egy palesztin állam létrehozása érdekében, miközben Abbas örömmel fogadta a mekkai egyezményt. Izraeli erők csapást mértek Dél-Libanonra eközben. Kolumbiában pedig 3 napos nemzeti gyászt hirdettek, a földrengés halálos áldozatainak száma 200.